a szép sztori. Gyönyörű lány, a fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori.

DJ, so listen, party people, while I got.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hajtóvadászat indul, az itt a sofőrök ellen veszélyesek a gombelemek, sok gyermeket kell műteni. Felhős, napos, 22-27 fok, ilyen idő vár ma ránk. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kért. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ének után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 13-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Baranyában is kötelező a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Nem kímélte vármegyénket sem a csütörtök éjjeli vihar. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora. A fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédő szerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját. Pécsett összesen 18 helyszínen várják a közönséget. A Janus Pannonius Múzeum, a Zsolnai Örökségkezelő és a Pécsi Püspökség idén is összehangolt programsort dolgozott ki a látogatók számára. A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzei.hu-n. November 1-jéig meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A csütörtöki kormányinfón az hangzott el, a pénzügyminisztérium kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe. A párok 1/5-énél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az eddig kapott kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Szerdáról csütörtökre virradóra Baranyába is megérkezett egy zivatarlánc viharos erejű széllel és heves esőzéssel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a viharkárok miatt csütörtökön mintegy 50 riasztást kaptak. Az esetek nagyobb részében úttestre dőlt fák miatt kérték a katasztrófavédők segítségét, de a szél nem kímélte a vezetékeket sem. Pécsett pedig egy társasház szigetelését is letépte a viharos erejű szél. A hivatásos és önkéntes tűzoltók valamennyi helyszínen felszámolták a károkat. Személyi sérüléssel nem érkezett hír. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt közölte, az érintett állampolgárok erről nem kapnak külön értesítést, így azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat és igényeljenek új elektronikus személyit a kormányablakokban. A 70. életévét betöltött állampolgárok igazolványának kiállítása díjmentes. Újabb vizsgálatot indít a fogyasztóvédelem, ezúttal az airfryerek kerülnek a fókuszba. A szakértők elsősorban azt vizsgálják majd, a készülékek megfelelnek-e az uniós környezettudatos előírásoknak, energiafogyasztásnak. A vizsgálatot a kormányhivatalok szakemberei végzik. A mintavétel országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik majd. Idén közepes cseresznye termés várható. Az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, melyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg. A Nemzeti Agrárkamara becslése szerint országosan 6-8 ezer tonnányi termés várható a gyümölcsből. Jobb években 10-12 ezer tonna is terem a cseresznyéből, tavaly viszont a fagykárok miatt csak 2-3 ezer tonnát tudtak leszüretelni. A cseresznye betakarítása idén, május végén kezdődött. Lakossági fórumot szerveznek Kővágó Szőlősön. A téma az újtelepi parkolási helyzet megvitatása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a fórum célja az, hogy a helyi lakosok megoszthassák észrevételeiket, javaslataikat, és hogy közösen keressenek megoldást a területen felmerülő parkolási problémákra. A fórumot június 17-én, szerdán délután 17:30-tól tartják a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal, Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Újabb halakból érkezett utánpótlás két folyó baranyai szakaszába. A Horgász Egyesületet Baranya megyei szövetsége június 9-én harcsai vadékokat telepített az általa hasznosított két folyóvízbe. A Dunába 19 ezer darab, a Drávába pedig 16 ezer darab előnevelt harcsát helyeztek ki. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől. Az egyhetes akció célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése. Június 19-én 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, olvasható a polisz.hu oldalon. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Változatlan stábbal vág neki a következő szezonnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A vezetőedző továbbra is Sértő Ádám lesz, akinek a munkáját Szentpáli Gergő, Mándik Márkó és Szavai Péter segítik majd. A PVSK klubja azt is közölte, a csapat játékos kerete még alakulóban van. Előzetesen annyit lehet tudni, az új idényben fiatalabb csapattal vágnak neki a küzdelmeknek, mint a nemrég lezárult szezonban tették azt. Új érkezőt jelentett be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapathoz igazolt Tímár Dávid. A mindössze 17 éves játékos a PMFC-től érkezik Kozár Mislenybe. A pécsieknél az elmúlt évben az MB3-as felnőtt keret tagja volt, de szerepelt az U19-es és az U17-es bajnokságban is. Büntetést kell fizetnie a Carbonex Komlónak. A Kézilabda Szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a március 14-i Gyöngyös elleni, valamint az április 25-i Balatonfüred elleni meccsen elhangzott obszcén és sértő rigmusok miatt összesen 900 ezer forintos bírságot kell fizetnie a klubnak. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok.

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án szombaton. Bekészítettem már például a Wickfieldet a Saturday Night-tal, na meg a Dark Souls-t, ugyanis övéké lesz az indulás. A Barbara Streisand-nel kívánok mindenkinek kellemes reggelt és jó rádiózást.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just the Girl. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, ugyanis Szent Györgyi Albert biokémikus 1940-ben ezen a napon jelentette be, hogy feltalálta a C-vitamint. A legjobb zenék között pedig természetesen a mai reggelben is készülök témákkal, például majd Shania Twainről is hozok egy érdekességet, de hogy mit, az még egy kicsit fedje homály, hogy mivel is készülök a mai reggelre. A legjobb zenékkel viszont folytatom. Az ébredés és a napindítás mellé bekészítettem már a Wakefield csapatát, ők a Saturday Night-tal érkeznek majd, most viszont szólóban Britney Spears és a Give Me More, a folytatás.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Saturday Night a Wakefieldtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shania Twainnel foglalkozunk, akiről egy életrajzi film készül, jönnek erről a részletek, aztán 8 órakor hegyet fogunk mászni, de nem hegymászóval, hanem egy humanoid robottal, ugyanis a Chimborzo vulkánt hódítottam most egy robot, úgyhogy erről is jönnek a részletek, hogy pontosan a kutatóknak mi célja van ezzel, hogy humanoid robotokat tanítanak hegyet mászni. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban beszélgetünk a VB-ről, és azon belül is a brazil válogatottról, ugyanis ma éjszaka lépnek majd pályára, és bizony-bizony Neymarnak a szereplése még kérdéses, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után James Morrison és Nelly Furtado közösével folytatom. A Broken Strings-el megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Összehangolt programok várják a közönséget Pécsett a múzeumok éjszakáján. Napsütéses idő vár ránk a nap nagy részében. Jó reggelt kívánok! Inca Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját. Pécsett összesen 18 helyszínen várják a közönséget. A Janus Pannonius Múzeum, a Zsolnai Örökségkezelő és a Pécsi Püspökség idén is összehangolt programsort dolgozott ki a látogatók számára. A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzei.hu-n. Szerdáról csütörtökre virradóra Baranyába is megérkezett egy zivatarlánc viharos erejű széllel és heves esőzéssel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a viharkárok miatt csütörtökön mintegy 50 riasztást kaptak. Az esetek nagyobb részében úttestre dőlt fák miatt kérték a katasztrófavédők segítségét, de a szél nem kímélte a vezetékeket sem, Pécsett pedig egy társasház szigetelését is letépte a viharos erejű szél. A hivatásos és önkéntes tűzoltók valamennyi helyszínen felszámolták a károkat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Változatlan stábbal vág neki a következő szezonnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A vezetőedző továbbra is Sértő Ádám lesz, akinek a munkáját Szentpáli Gergő, Mándich Márkó és Szavai Péter segítik majd. A PVSK klubja azt is közölte, a csapat játékos kerete még alakulóban van. Előzetesen annyit lehet tudni, az új idényben fiatalabb csapattal vágnak neki a küzdelmeknek, mint a nemrég lezárult szezonban tették azt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a You to Me. Szép reggelt mindenkinek, picit ejtsünk pár szót a mai nap időjárásáról. Jön a kánikula hangulat, túlnyoma a napos idő, kevés gomoly felhő, csapadék kialakulása az teljesen kizárt, minimális esély van rá. A várható hőmérséklet Budapesten 31 fok lesz, Pécsen 30, Dunaújvárosban 30, aztán Szolnokon pedig 32 fokot mutatnak majd a hőmérőink. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, még biztos, hogy bele fog most ebben az órában férni. Az a Timbaland, aki tegnap este Szegeden koncertezett, igen, itt volt Magyarországon, a zseniális producer Zseni, és meg is hallgatjuk, hogy miért tartják egyébként ekkora Zseninek. Jön a The Way You Are most tőle ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk a reggel első témájával, ugyanis 7 óra után érkezik Shania Twain, mert hatalmas nagy bejelentést tett közzé az Instagram oldalán, méghozzá azt, hogy életrajzi film készül róla és a pályafutásáról, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Cooney Williams és a Saturday Mouse Tea remixében már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is kötelező az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Napközben akár 27 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. November 1-jéig meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A csütörtöki kormányinfón az hangzott el, a pénzügyminisztérium kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe. A párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az eddig kapott kamat támogatást egy összegben kellene visszafizetni. Büntetést kell fizetnie a Carbonex komlónak. A Kézilabda Szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a március 14-i Gyöngyös elleni, valamint az április 25-i Balatonfüred elleni meccsen elhangzott obszcén és sértő rigmusok miatt összesen 900 ezer forintos bírságot kell fizetnie a klubnak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twainről. Jönnek a részletek ebben az órában, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera és a Dirty, na meg Cooney Williams is érkezik Mausteinvel az oldalán. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Elmúlt Hét. Szép reggelt!
0: Best FM!

0: Come on. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Azt nem tudom, hogy a következő énekesnőről valaha készülni fog-e életrajzi film, de dukálna neki, hiszen neki is hatalmas nagy karrierje van, ugyanis most nem Shania Twain-nel, hanem Christina Aguilera-val folytatjuk az ébredést és a napindítást itt a Besten. Szól a Dirty!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nem Elég, a New Level Empire és Wolf Kati közöse. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori. Június 13-a van szombat, a névnaposok között köszönhetem az Anetteket és az Antalokat, a születésnaposoknál pedig Chris Evans-t, amerikai színészt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, mert hogy 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint. A legjobb zenékkel pedig természetesen fújtatom. Az ébredést és a napindítás csak egy kicsi szünet, aztán a Maroon 5 és a She Will Love és a She Will Be Loved érkezik majd ide a Westre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Csak kicsi az esély ma csapadékra. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt közölte, az érintett állampolgárok erről nem kapnak külön értesítést, így azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek új elektronikus személyit a kormányablakokban. A 70. életévét betöltött állampolgárok igazolványának kiállítása díjmentes. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Új érkezőt jelentett be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapathoz igazolt Tímár Dávid. A mindössze 17 éves játékos a PMFC-től érkezik Kozár Mislenybe. A pécsieknél az elmúlt évben az MB3-as felnőtt keret tagja volt, de szerepelt az U19-es és az U17-es bajnokságban is. Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue után érkezik egy másik csajszi, aki most újra visszarepít minket a 90-es évekbe, méghozzá egy zseniális dallal, amit nagyon jól dolgozott fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts, Run Free, most ide a Best FM-re, egy igazi nyári szerelmes hangulat így korán reggel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 8 óra után pedig egy újabb téma, méghozzá egy humanoid robottal fogunk foglalkozni, aki bizony-bizony hegymászásra adta a fejét, és hát sikeresen teljesítette a kitűzött célt, de hogy mi a célja a kutatóknak és a fejlesztőknek ezzel, azt is el fogom árulni, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A svéd Ace of Base már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában a Life is a Flower-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is kötelező az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Napközben akár 27 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a pécsi Pollák strandon, adta hírül a PTE. A beruházás során teljes körű felújítást végeznek a medencénél és a gépészetnél. Új öltözők, zuhanyzók épülnek, és a környezet is korszerűbbé válik. A medence a jövőben fűthető lesz, így hosszabbá válhat a szezon, és a strand áprilistól egészen októberig nyitva tarthat. A fejlesztés teljes költsége meghaladja az 500 millió forintot. A kivitelezés miatt a strand idén-nyáron nem nyit ki. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől. Az egyhetes akció célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése. Június 19-én 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, olvasható a polisz.hu oldalon. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt, jó ébredést kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van, szombat, elmúlt 8 óra, és ebben az órában jön egy téma méghozzá a humanoid robotokról, ugyanis most egy a hegymászásra adta a fejét. Jönnek a részletek, hogy a kutatók és a mérnökök miért akarják ezt egyébként, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A kezdés a The Rasmus-é.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: tehet a sej?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásban ugyanis a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül itt veszem a Faith No More és az Easy, most viszont a 2000-es évekkel megyünk tovább, Vanessa Amoroso érkezik, és az Absolutely Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék, a királylánnyal ébredhettünk még hozzá a Valmáros srácok átdolgozásában. Rácsörögtek a huligánszesekre, és mondták, hogy csináljuk meg együtt ezt a dalt. Nagyon jóra sikerült, szerintem. Na de, június 13-a szombat van, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, ezt 2009 óta tartjuk, mert hogy egyébként 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert, biokémikus, a C-vitamint. Az első magyar Nobel-díjasunkról van egyébként szó. Nem kis dolog. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk majd tovább. Az ébredés és a napindítás mellé érkezik majd a hírek után a Criss Cross Duo és a Jump.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Összehangolt programok várják a közönséget Pécsett a múzeumok éjszakáján. Napsütéses idő vár ránk a nap nagy részében. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei múzeumok éjszakáját. Pécsett összesen 18 helyszínen várják a közönséget. A Janus Pannonius Múzeum, a Zsolnai Örökségkezelő és a Pécsi Püspökség idén is összehangolt programsort dolgozott ki a látogatók számára. A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzej.hu-n. Szerdáról csütörtökre virradóra Baranyába is megérkezett egy zivatarlánc viharos erejű széllel és heves esőzéssel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a viharkárok miatt csütörtökön mintegy 50 riasztást kaptak. Az esetek nagyobb részében úttestre dőlt fák miatt kérték a katasztrófavédők segítségét, de a szél nem kímélte a vezetékeket sem, Pécsett pedig egy társasház szigetelését is letépte a viharos erejű szél. A hivatásos és önkéntes tűzoltók valamennyi helyszínen felszámolták a károkat, személyi sérüléssel nem érkezett hír. Változatlan stábbal vág neki a következő szezonnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A vezetőedző továbbra is Sértő Ádám lesz, akinek a munkáját Szentpáli Gergő, Mándich Márkó és Szavai Péter segítik majd. A PVSK klubja azt is közölte, a csapat játékos kerete még alakulóban van. Előzetesen annyit lehet tudni, az új idényben fiatalabb csapattal vágnak neki a küzdelmeknek, mint a nemrég lezárult szezonban tették azt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Pestefem a legjobb zenék, hála Istennek, túlnyomóan napos idő várható a mai napon, tehát a kánikula tombol, ideje volt, itt van a nyár. Mondom a csúcshőmérsékleteket, hogy egyébként hogyan alakul. Budapest 31 fokos, Zalaegerszegen 29 lesz majd, Baján 31, Székesfehérváron pedig 30, és végül Eger 29 fokos lesz a mai napon. Hamarosan jövök majd a következő órába egy kis sportrovattal, de ezt még fedje homály, majd elárulom az óra végén, hogy mi lesz az, viszont hogy mi lesz itt velem az óra végéig? Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és azok közül is például a Take That film majd a Relight My Fire-rel, úgyhogy Lulu ott lesz az oldalukon, na meg Madonna, most a Musical ébreszt majd mindenkit itt a Besten.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és tombol a VB láz a világon, úgyhogy beszélgetünk erről, és azon belül is a brazil válogatottról. Az 5-szörös világbajnok csapat ma fog éjszaka majd pályára lépni, és Neymar kérdése az még nem tisztázott, hogy játszani fog ezen a meccsen. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például a francia világsztár DJ Bob Sinclair és a Love Generation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is kötelező az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Napközben akár 27 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. November 1-jéig meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A csütörtöki kormányinfón az hangzott el, a pénzügyminisztérium kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok 1/5-énél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az eddig kapott kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Büntetést kell fizetnie a Carbonex komlónak. A Kézilabda Szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a március 14-i Gyöngyös elleni, valamint az április 25-i Balatonfüred elleni meccsen elhangzott obszcén és sértő rigmusok miatt összesen 900 ezer forintos bírságot kell fizetnie a klubnak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra múlt, és ilyenkor mindig a sportvilágába látogatunk el. Terítéken a futball világbajnokság és azon belül is a brazil válogatottal való foglalkozás, mert hogy az ötszörös világbajnoki csúcstartó a mai napon lép majd pályára éjszaka. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Sompolé az indulás a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány a foci világbajnokság, mert hogy egyébként csütörtökön elindult a világtorna, este per éjszaka zajlanak a meccsek, és a mai éjszaka folyamán a brazil válogatott pályára lép, méghozzá nagyon úgy néz ki, hogy Neymar játéka nélkül, ugyanis vádli sérülése miatt került veszélyben. A Santos FC világsztárja, az is kérdéses volt egyébként, hogy kimegy a világbajnokságra, aztán végül Ancelotti beválasztotta. És azért is érdekes a brazil válogatottal foglalkozni, mert bizony-bizony Carlo Ancelotti szerepe is nagyon érdekes, ugyanis ő eddig klub edző volt, most ez számára teljesen új dolog, hogy szövetségi kapitányként fog majd neki menni egy ilyen világtornának, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy Ancelotti hogy rakta össze ezt a brazil válogatottat, amiben természetesen Neymar mellett olyan világsztárok vannak, mint például Rafinha, a Barcelona jelenlegi sztárja, egykor Neymar is ugyanazon a pozíción játszott, mint ő. Az ötszörös világbajnok brazilok ma éjszaka pontban éjfélkor lépnek majd pályára a C csoportban Marokkó ellen, megkezdik a szereplőseket az észak-amerikai tornán. Hogy vajon ők lesznek a nagy befutók, az esélyesek a világbajnoki címre, azt nem tudom, és Neymar utolsó menetelése hogyan fog alakulni a válogatottba, ezt se tudjuk megjósolni, hogy egyáltalán pályára fog-e lépni, mert Ancelotti elmondta, azért keményen kell dolgozni a világklasszisnak. A legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és átveszi például a hatalmat a francia világsztár DJ Bob Sinclair a Love Generation-nel, na meg Sting és Chap Miami közöse, ugyanis a Desert Rose-zal megyünk tovább most itt a Besten.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék, a Topazzal bulisztunk, ez volt a New Millennium. Szép napot kívánok mindenkinek, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, Szent Györgyi Albert miatt, ugyanis 1941. június 13-án szabadalmaztatta a C-vitamint, és 2009 óta tartjuk számon egyébként a magyar feltalálók napját. Emiatt az esemény miatt. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Az óra végéig még be fog köszönni hozzánk Avril Lavigne, a Skaterboy-jal, na meg Ricky Martin, ugyanis a folytatás az az övé, a She Bangs-szel megyünk tovább most itt a Besten.

látlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indítom a Best hétvégét, és olyan előadók gondoskodnak a hangulatról, mint például a Boomfaku MCs, a Freestylerrel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Csak kicsi az esély ma csapadékra. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen, a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt közölte, az érintett állampolgárok erről nem kapnak külön értesítést, így azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek új elektronikus személyit a kormányablakokban. A 70. életévét betöltött állampolgárok igazolványának kiállítása díjmentes. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Új érkezőt jelentett be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapathoz igazolt Tímár Dávid. A mindössze 17 éves játékos a PMFC-től érkezik Kozár Mislenybe. A pécsieknél az elmúlt évben az MB3-as felnőtt kerettagja volt, de szerepelt az U19-es és az U17-es bajnokságban is. Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint ma hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, amiből helyenként futó záporok kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 13-a van szombat, indul a Best hétvége a legjobb zenékkel. A jó hangulatról gondoskodik például ebben az órában majd Britney Spears a Crazy-vel, de meg a Boomfaku MC-s is itt lesz a Freestylerrel, a kezdés pedig Melanie C. Ez az I'm Turn to You, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

Pest FM a legjobb zenék. Köszöntök mindenkit a Magyar Feltalálók napján, mert június 13-án ünnepeljük mindezt, amikor a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hogy miért van a mai napon a Magyar Feltalálók napja? Nagyon egyszerű lesz a válaszom, ugyanis 1941-ben ezen a napon szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint, ami bizony gyorsan elterjedt a világon és megismertette az embereket azzal, hogy az immunrendszer erősítése nagyon fontos. A következő dalnak köszönhetően pedig szerintem a Walkmanek holdítottak világkülüli turnét, ugyanis a Boomfaku MC's videoklipjében egy srácot lehet látni, bőnadrágban, egy fejhallgatóval a fején, miközben erre a dalra úgy ropja a breaktáncot, hogy valami eszméletlen. Jön a Boomfaku MC's tehát, és a Freestyler most ide a

0: Next FM a legjobb zenék, azok a csajok nosztalgiázhattak egy hatalmasat, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak tinédzserek, méghozzá Britneyvel és a Crazynek köszönhetően. A legjobb zenék sorát pedig most folytatja egy énekes, aki a 80-as évekhez kötődik, de a 90-es években is bizony-bizony aktív volt, és lettek világslágerei. Rövid szünet következik, aztán érkezik is Lionel Richie és a Just For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentést tett a kormányfő, évvégi bizonyítvány, nem mindent árulnak el a jegyek, dobbantani akart a dunántúli számlagyáros. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekekre a

0: Év és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
1: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték. Amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad.
0: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Korog a hasam, nem véletlenül, ugyanis már csak ezt az egy órát kell kibírni, és a szombati ebédre rávetheti magát majd mindenki. Én is ezt fogom tenni, ahogy hazaértem, de addig is még elfogyasztok pár legjobb zenét így. A délelőtt folyamán itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tal, de az előétel PDD és Enya közöse lesz majd. Ez az I Don't Wanna Know.
3: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Ákos Dala szólt, ez volt a Kegyetlen Szerelem, a folytatásban pedig jön az a csaj, akiről már beszéltem a reggel folyamán, Shania Twainről van szó, aki bejelentette az Instagram oldalán, hogy életrajzi film készül róla, és bizony-bizony nagyon pörgős időszaka van az énekesnőnek, mert amellett, hogy ezt a filmet készíti közösen producer társaival, hogy egyébként ez milyen lesz, ez még homály fedi, de emellett készül egy stúdió albuma is, és bizony-bizony Harry Styles koncert sorozatában vendégeskedik, úgyhogy nagy a hajtás körülötte, és meg is mutatjuk, hogy mivel érte ezt el. Például ezzel a dallal jön a Man I Feel Like a Woman, tehát Shania Twaintől most ide a Bestre. Let's go, girls!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik funky klasszikusa. Hoho, ez volt a Cantaloupe. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 13-a van szombat. A névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Magyar Feltalálók napja. 2009 óta ünnepeljük ezt, mert hogy az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben június 13-án jelentette be a C-vitamin szabadalmát, úgyhogy nem kis dolog ez, mindenki használja a világon, ugye az immunrendszer erősítésének az első vitaminjáról van szó. A legjobb zenékkel pedig megyünk még tovább, nincs még közel se vége ennek az órának, csak egy rövid szünet jön, és aztán nem csak az immun erősítés lesz fókuszban, hanem azt is megnézzük, hogy mivel lehet a lelki világunkat erősíteni. Méghozzá Kanye Westnek köszönhetően jön majd a Stronger-rel. That's

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a hatalmas népszerűségnek örvendő Nagy Bogi után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, övé a délután egészen este 6 óráig, amikor majd kezdetét veszi a ma esti Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hol volt idáig, szép délután, jó étvágyat kívánok a Best-tel, utoljára az Outkast dalát indítom, viszha!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől, hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen. Foci VB, valósággal sokkolják az árak a szurkolókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unióbi bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növel

0: a balesetek kockázatát, és természetesen tilos.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. Vádat emeltek ellene, felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk 2 hete. Átszámítva 700 ezer forintba kerül egy belépő az egyik mérkőzésre Miami-ban. Aki pedig a helyszínen szeretné látni a döntőt, az mostani állás szerint nem jut jegyhez 4,5 millió forint alatt. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, június 13-a van, ez már a Best délután, én Péni Meddia vagyok, rádiózunk együtt, hozom is a legjobb zenéket, hazom hamarosan Nelly dalát, jön a Hot in Here, itt lesz Simply Red is, a társzal, most pedig Lili Ellen 2006-ba repít minket, a Smile-al itt a Besten.
3: Best FM.

Kressz FM, a legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül van. Holnap az előrejelzések szerint többnyire napos, gomoly felhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is, úgyhogy az esernyőket azért nem érdemes eltenni. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban egyébként 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérő.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot. A szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad. Úgyhogy ott is lassú a haladás, Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombat délután azonnal, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom a kompakt diszkót is. Ez lesz a Te meg én, és Justin Timberlake is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek a Best FM-en.
1: E-rollerek azonnali szabályozás kell, ütközött kigyulladt magyar kamionos tragédiája Csehországban, idén is fegyverekre költi a legtöbbet a világ. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rengeteg a baleset, ezért a mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogászt, a szervezet KRESZ bizottságának elnökét hallják.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Román kamionossal ütközött egy magyar fuvarozó Csehországban, mindketten meghaltak a balesetben. Hajnalban a Brunótól a csehszlovák határig vezető autópályán történt a tragédia. A magyar sofőr egy útszűkületnél valamiért a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt a strádán. Az érkező román vezető már nem tudott lassítani. A karambol után mindkét kamion kigyulladt. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Sok felé jöhet fordulat az időjárásban, már is mondom a részleteket.

0: Sütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is. Én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább hamarosan Stakábóval, jön a Here We Go, na de itt lesz Rihanna és T.I. közöse is, a Live Your Life. Mindezek előtt pedig Justin Timberlake egyik legnagyobb korai szóló slágerével indítok, ami nem más, mint a Wreck Your Body. Tárgyózunk együtt.
1: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék a Here We Go, a Stekabó egyik legismertebb dala, mely 1993-ban jelent meg a Supermarket albumon. A szám különleges, mert a hip-hopot poppal és alternatív hangzással keveri, ami egyébként akkoriban újszerűnek számított Európában. A dalhoz készült videóklipet maga Stekabó rendezte, és egy képregényszerű, stilizált világban játszódik, bár nem lett mindenhol lista vezető sláger, kultikus státuszt ért el, főleg reklámokban és filmekben való felhasználása miatt. A Here We Go máig a 90-es évek egyik jellegzetes, könnyen felismerhető európai popdala. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620-55-55-155 a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopronvár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarcokait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MAV Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a

0: part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápatámadás történt Ausztrália partjainál. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Én itt vagyok, és továbbra is adom a kedvenceket a mikrofonnál, Béni Meddia, és hamarosan hozom a Gorillás slágerét, ez lesz a Derna, de itt lesz a Spice Girls is, a 2000-es évek egyik kedvenc lánycsapata. Most pedig 2007-ből indítom a Rise Up-ot. Tarts velem!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls 1996-ban jelentette meg azt a slágerét, ami a második kislemez volt a Spice albumról, a Wannabe után, ez pedig nem más, mint a Say You Be There. Egy R&B dalról van szó, ami egy kissé visszafogottabb, de érettebb hangzást ad a debütáló slágerhez képest. Egyébként a barátságról és a bizalomról szól a híres Girl Power üzenet egyik fontos darabja, több országban listavezető lett, és a Spice Girls globális sikert ért el ezzel a dalával. A klip is egyébként szerintem szuper jól sikerült, egy western sivatagi hangulatú, és minden tagnak külön karaktert adnak, ami segített kialakítani az ikonikus imázsukat. Következik tehát a Spice Girls és a Say You Be There itt a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek egyik nagy kedvence 50 Cent és a Kenti Sáp kísért bennünket hamarosan itt a 3 óra is, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán érkezik hamarosan a Jetlag a Temegénnel, itt lesz a Salt and Pepa és a House of Glass Giorgio Giordano közösével érkezik a Disco Dan rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Magna Cum Laude játszik a Besten.

0: nélkül csábító. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bos Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kaland.

0: anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Bőven lesznek programok Pécsett a Múzeumok éjszakája alkalmából. Vasárnap akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Június 20-án rendezik az idei Múzeumok éjszakáját. Pécsett összesen 18 helyszínen várják a közönséget. A Janus Pannonius Múzeum, a Zsolnai Örökségkezelő és a Pécsi Püspökség idén is összehangolt programsort dolgozott ki a látogatók számára. A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzej.hu-n. November 1-jéig meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A csütörtöki kormányinfón az hangzott el, a pénzügyminisztérium kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe, a párok egyötödénél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az eddig kapott kamat támogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal Récilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Büntetést kell fizetnie a Carbonex komlónak. A Kézilabda Szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a március 14-i Gyöngyös elleni, valamint az április 25-i Balatonfüred elleni meccsen elhangzott obszcén és sértő rigmusok miatt összesen 900.000 forintos bírságot kell fizetnie a klubnak.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Egy hidegfront hatására többfelé kialakulhatnak rövid záporok, zivatarok. Napközben sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben legfeljebb 30 fokot mérünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss üreget, információkat. 3 óra múlt 2 perccel. Már is folytatódik a szombat délután a mikrofonnál H. Horváth László. Hamarosan kezdünk, érkezik a Pécs Café Light, előtte viszont a dalok, velünk lesz a Salt and Pepper, a Jetlag, most pedig a House of Glass.
2: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss üreget, információ.

3 óra múlt 2 perccel, már is folytatódik a szombat délután a mikrofonnál H. Horváth László. Hamarosan kezdünk, érkezik a Pécs Café Light, előtte viszont a dolog velünk lesz a Salt and Pepper, a Jetlag, most pedig a House of Glass. 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: zenám.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
2: Hamarosan Pécsen fog fellépni a Cotton Club Singers Hofi 90 című műsorával, Zsédával és László Boldizsárral Németh Kriszta beszélgetett.
3: Pécsre jöttetek azért, hogy főzzetek egy jót, vagy mi volt az apropó?
4: Hát az apropó az lesz a koncertünk a Kodály Központban, ahol Hofi Géza dalait dolgoztuk fel, mert 90 éves lenne a nagy nevettetünk. És Géza hírhet volt a hasáról, nem csak méretileg, hanem azt meg is szerette tölteni. És ehhez kerestünk olyan pécsi vendéglátó helységet, amelyik az ő világához, ehhez az egyszerű kőbányai gyerekhez passzolt.
3: Hogyan tudtátok kiválasztani, hogy mi volt a kedvence, és mi az, amit elhoztatok ide Pécsre?
5: Nagyon egyszerű volt, mert egy pár helyen meg is jelent ez, amikor Hofi kedvenc ételeit dolgozta fel egy-egy interjú, illetve nagyon jobban vagyunk Ildikóval, a feleségével, és ő végigkísérte az egész próba folyamatot, a koncerteket, és tőle tudunk még egyéb titkokat is, de az ételeket, hát egy telefon volt kideríteni, hogy mi is volt Géza kedvenc étele. És azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy túl vagyunk az ebéden, egyszerűen fantasztikus minőségben élhettük át, és most már értjük, hogy miért voltak ezek a kedvenc ételeik. Én remélem, hogy a pécsi közönség nem csak a koncertünket fogja jó szívvel fogadni, hanem itt a menün is találkozhat majd az ételekkel.
3: Mennyire érdekesség, hogy így dolgoztok föl, vagy így előzi meg egy koncertet, mondjuk egy ilyen hírverés. Sokszor csináltok ilyet, hogy elmentek főzőskézni?
5: Még sose
4: csináltam. Főzőskézés még soha nem volt, eleve én nem szeretek főzni, ott indul a dolog. Néha ott beakadok a konyhába, amikor egyedül vagyok, de önmagában én, ahogy jól tudom, Géza sem szeretett főzni, és én nem csak Ildikótól tudom ezeket, hanem Ildikó előtt jóval volt egy szerelme, akit én ismerek, és ő mai napig szerencsére jó egészségnek örvend, és hát ugye azért, ha bár mondom, nem egy időben voltak Gézához közük egyik hölgynek sem, de hát azért valószínűleg tartom, hogy nem szívesen találkoznának egy időben, úgyhogy én is ott vagyok, mert akkor vagy az egyiktől, vagy a másiktól kapnék egy pofont, hogy édes fiacskám, ezt most hogyan gondoltad. Minden esetre annyit elárulok, hogy Rozinak hívják, és ővel már 20 éve ismerem őt, már amikor először dolgoztunk el Hofit, akkor én őt megkerestem, és őtőle azért is tudok többet gasztronómiailag, mert ő meg szakács. És így ismerkedtek meg, és hát valószínűleg a hasa után fogta meg a Gézát annak idején, és nagyon sok turnéjára elkísérte őt. Szóval ez egy ilyen fiatalkori szerelem volt. Aztán, amikor Gézának meghalt az első felesége, aki nem a Rozi volt, és azt hiszem most mindent elmondtam, akkor utána évekig nem volt senkije, és aztán utána ismerkedett meg az Ildikóval. És utána már nyilván Rozi nem volt képben, csak ezért így...
3: Maradtak az ételek.
4: Igen, maradtak az ételek, úgyhogy... Én nekem megmaradt a két nő, mind a kettővel tartom a kapcsolatot, és mind a kettő nagyon örül egyébként ennek, hogy ez most az ő legnagyobb, az életükben szerintem a legnagyobb dolog, ami történt, az a Géza személye volt, és ezt én így levettem róluk.
2: Rövidesen folytatjuk a Pécs Café Lightban.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Zsédával és László Boldizsárral. A témánk a Hofi 90 című előadás, amellyel Pécsre érkezik a Cartoon Club Singers.
2: Hozzátok miért is áll közel Géza, illetve miért fogtatok neki a Hofi feldolgozásoknak?
3: Nagy tisztelője voltunk mindig is. Hát ugye az egész ország imádta, meg hát nem múlt el Szilveszter, meg 1500 előadás volt az önálló estjéből, vagy több mint 1500 csak a Madács kamarában. Nekünk volt személyes kötődésünk, találkozónk is vele, sőt az, hogy a Hofi, amikor mi 20 évesek voltok, és elindultam a Cartoon Club Singers, és így elindultunk felfelé az egyre nagyobb koncerttermekbe. Ugye a Hofi nagyon szereti ezt a zenei világot, tehát nem csak a zenekart, hanem a jazz-t, meg ezt a műfajt. Nagyon jól is énekeltem, ugye Malek Miklós volt a zenei rendezője, barátja, nagyon jó dalok születtek, és hangszerelt a Malek, és hát fantasztikusan adta ezeket elő. És az, hogy a Hofi ismerte a zenekarunkat, sőt, jött koncertre, találkozhattunk vele, és szóval ez nekünk nagyon nagy erőt adott, hogy úgy fiatalként egy ilyen ikon támogat minket csak azzal, hogy bátorít. És akkor a Felmegyek hozzád volt az első dal, amit feldolgoztunk, és aztán később lett egy teljes Cartoon Club Singers Hofi repertoár, amit azóta még bővítettünk, mert tényleg a stand-upjaink kívül van egy teljes zenei munkásság, aminek fantasztikus szövegekkel, nagyon, nagyon jó zenékkel, olyan igazi jó, mindenki által ismert dalok ezek.
1: Rövidesen folytatjuk a Pécs Café Light-ban. Hello.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te.

szeretek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lök Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Clotilde, a legdurvább dekoltás.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan Pécsen fog fellépni a Cotton Club Singers, méghozzá a Hofi 90 című showval. Az előadásról Zsédával és László Boldizsárral Németh Kriszta beszélgetett.
2: Van olyan emléketek, vagy mondat tőle, ami a mai napig visszacseng a bennetek, a szívetekben, ami egy picit úgy előre is mozdított titeket? Vagy esetleg Ildikótól kaptatok-e olyat, hogy hú, hát ez nagyon jó, ez tetszik neki is. Tetszik
3: most nekem, ugye azt elárulom, hogy az Éles István a koncert, tehát a Hofi, ez Boldi ötlete volt, és zseniális. Tehát az, hogy az Éles Istvánról, én nem is tudom, évek óta én nagyon keveset hallottam, és olyan a hangja még mindig, úgy tud megszólaltatni hangokat, és akkor őt kértük meg, hogy ilyen összekötő szövegekkel. Van, ami Hofi, van, ami az Éles István, nem mondod meg, hogy melyik. És most azokat a hangokat hallom, hogy te Boldi, Adri, te figyelj! Nem tudom úgy csinálni, de tényleg.
4: Vele szólt, tehát volt egy jó dramaturgunk, aki az estet megírta, Solt Robinak hívják. És attól volt zseniális a dolog, hogy csak Géza által használt kifejezéseket adott az Éles István szájába. Jó, hát azt mondjuk nem mondta a Hofi, hogy ma megint sokat dumálsz, Boldi. Tehát, hogy azt így, és azt így, tudom, egy picit tudom másképp, hogy ma megint sokat dumálsz, Boldi. Most nem elég mély a hangom, de ő ezt nagyon jól csinálta az Éles István, és akkor kérdezték, hogy úristen, mi volt ez, AI? Mondom, igen, AI, csak E-vel, E-I, Éles István.
2: Úgyhogy. Azok a pécsiek, vagy akik majd Pécsre jönnek a Kodály Központba, mit kapnak majd? Nyilván egy egész estés nagy koncert élmény is lesz, de szerintetek ez a helyszín is ad hozzá nyilván. Mire számíthatnak a koncertjeiket?
4: 10 zenész érkezünk, ami önmagában egy kisebb Big Bandnek felel meg. Ugye a normál Big Band az hiszem 14 fő, tehát hogy alapvetően nem vagyunk nagyon elmaradva. A hangzást meg ugye de pontosan mi velünk együtt kiegészül a Big Band, mert mi 4 vagy 5 vagyunk, úgyhogy nekünk így megvan az a hangzás, amivel ez megszólal. Malek Miklós személye nagyon erőssé tette a produkciót, tehát maga a belső tartása az ott szereplő összes zenésznek, énekesnek az arra hatott, ahogy megjelent a próbákon a Miki, és ahogy pár dolgot, nem túl sokat, de érezhetően hozzátett a dologhoz. Úgyhogy önmagában ezt fogja is. És egy nagyon jó hangmérnökünk van, ami meg kell említeni, Pacári Károly, aki a külső hangzást legalább annyit hozzáad, mint a produkció maga.
5: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Újabb témákkal hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, mellé válogatom a legjobbakat, felünk lesz majd Nina Sky és a Move Your Body, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Cotton Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinformban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajalex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info

0: helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóralátogató Központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Harkányba is ellátogatnak jövő héten a baranyai adóhatóság munkatársai. 30 fok is lehet holnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken tartanak ellenőrzéseket. A revizorok kedden a Harkányi Zsigmondi sétányon dolgoznak majd. A vendéglátóhelyeket, illetve a strandcikkeket árusító üzleteket keresik fel. Szerdán pedig Kémesen a boltokban várható az érkezésük. Folytatódik azoknak a kereskedőknek az ellenőrzése is Baranya egész területén, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak a vásárlóknak. Újabb vizsgálatot indít a fogyasztóvédelem, ezúttal az airfryerek kerülnek a fókuszba. A szakértők elsősorban azt vizsgálják majd, a készülékek megfelelnek-e az uniós környezettudatos előírásoknak, energiafogyasztásnak. A vizsgálatot a kormányhivatalok szakemberei végzik, a mintavétel országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik majd. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt közölte, az érintett állampolgárok erről nem kapnak külön értesítést, így azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek új, elektronikus személyit a kormányablakokban. A 70. életévét betöltött állampolgárok igazolványának kiállítása díjmentes. Újabb halakból érkezett utánpótlás két folyó baranyai szakaszába. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége június 9-én harcsai vadékokat telepített az általa hasznosított két folyó vízbe. A Dunába 19 ezer darab, a Drávába pedig 16 ezer darab előnevelt harcsát helyeztek ki. Új érkezőt jelentett be a HR Rend Kozár Misleny. Az MB2-es labdarúgó csapathoz igazolt Tímár Dávid. A mindössze 17 éves játékos a PMFC-től érkezik Kozár Mislenybe. A pécsieknél az elmúlt évben az MB3-as felnőtt keret tagja volt, de szerepelt az U19-es és az U17-es bajnokságban is. Változatlan stábbal vág neki a következő szezonnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A vezetőedző továbbra is Sértő Ádám lesz, akinek a munkáját Szentpáli Gergő, Mándich Márkó és Szavai Péter segítik majd. A PVSK klubja azt is közölte, a csapat játékos kerete még alakulóban van. Előzetesen annyit lehet tudni, az új idényben fiatalabb csapattal vágnak neki a küzdelmeknek, mint a nemrég lezárult szezonban tették azt.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: Szombaton is folytatódnak a Mecsek Rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Egy hidegfront hatására többfelé kialakulhatnak rövid záporok, zivatarok. Napközben sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben legfeljebb 30 fokot mérünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon jó zenékkel. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Rövidesen hallható lesz Jack Reddix és a No Matter, előtte itt van Nina Sky slágere, Move Your Body.
2: 101 hét best.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: További kellemes hétvégét kívánok, ez a Pécs Café Light, ahol vendégem a Polics József Komló polgármestere, témánk néhány aktuális beruházás.
2: Szeretnék beszélni az éppen most előkészület alatt lévő két következő projektről, ami a versenyképes járásokhoz kapcsolódik. A 48-as téren gőzerővel folyik az építkezés, és azt mondom, hogy most már látványos szakaszához érkezett. A korábban az idézőjel nehéz munkálatok elkészülte után megkezdődött a piramisház előtti szakaszon a végleges tereprendezés, növényesítés, utcabútoroknak a kihelyezése, és már mutatja a végleges formáját ennek a tervezett beruházásnak, az építkezésnek ez a szakasza. De itt továbbra is a megértés, a türelem és a megvalósult értékek védelmét kérem mindenkitől. Tehát szokjunk le arról, hogy az út teljes hosszába úgy gondoljuk, hogy az gyalog átkelőhellyel rendelkezik, és mindenhol, ahol kijövünk éppen a bolt ajtajából, akkor egyszerűen átszaladunk a túloldalra, és nem veszük tudomásul, hogy ott éppen már egy nyári vagy több nyári bokor, növény, vagy éppen mi került kitelepítésre, vagy éppen füvesítésre került az adott terület. Tehát vigyázzunk arra, ami elkészült, mert így nem fogja tudni 100%-ban betölteni azt a szerepét, ami miatt valójában elkészült, és ami miatt ennyi pénzt fordítottunk rá. Az elkövetkezendő napokban már be fog fejeződni ezen a szakaszon a növény telepítés is, tehát még nagyobb odafigyelést kérek mindenkitől, tartsák be a gyalogos közlekedésre vonatkozó szabályokat, az elkészült pihenőszigeteket pedig használják, és tényleg ott vannak az utcai bútorok, nyugodtan lehet őket most már igénybe venni.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével a beruházásokról.
2: 48-as téren pedig már látható az új szökőkútnak a föld alá kerülő részeinek, mind a gépészeti, mind a monolit vasbeton szerkezeti részeinek kivitelezése. Ezek nagyon jól haladnak, és bízom abban, hogy a kivitelező tudja tartani a rész határidős dolgokat, és ahogy haladunk előre a munkaterületek igénybevételével, mindig fogom tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy hol szükséges még a nagyobb odafigyelés. Ugyanígy haladunk a Komlóverzum mögötti parkolónak a teljes felújításával. Mondhatom azt, hogy szinte 100%-ban elkészültek a gyalogos közlekedő felületek, és a parkoló felülethez kapcsolódó alépítményi munkálatok folynak, és a tervek szerint jövő héten rákerül a teljes környezetre a korona, ami az aszfalt burkolatot foglalja magába, és ezzel be is fejeződik ennek a szakasznak a teljes felújítása. És hogy folyamatos legyen Komlóváros épülése, szépülése, bővítése, készítjük elő a következő projekteket, melyeknél egyelőre egy hosszabb határidőt tudok mondani, az pedig az, hogy ezeket a munkálatokat idén szeretnénk befejezni. Konkrétan beszélhetek a Juhász Gyula és a Nagy László utca közötti lépcsősornak a felújításáról, melynek az előkészületei most zajlanak. Ott hamarosan megkezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás, beszerzési eljárásnak a megindítása.
1: Rövidesen jövünk a záró résszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Zárjuk a mai beszélgetés Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is néhány aktuális beruházás.
2: Mondhatom, hogy végleges állapotban van, és a jövő héten megtörténik a hatósági egyeztetése a Minizó és közvetlen környezetében lévő területnek a rendezése, amely magába foglal parkoló bővítéseket, magába foglal növénytelepítéseket, magába foglalja a gyalogos közlekedési felületeknek a újítását, illetve mondhatom, hogy Minizó szolgáltató házhoz kapcsolódó pihenő szolgáltató területeknek a megújítását utcabútorostól tendő, és egy pici közvilágítás bővítésre is sor fog kerülni a területen, és ezáltal úgy gondolom, hogy a Minizó forgalmához igazodóan egy kulturált környezettel fogjuk tudni fogadni az ide látogató sok-sok vendéget, hisz a Minizónak a tavalyi látogató száma meghaladta 60 ezer főt, tehát nem mindegy, hogy a közvetlen környezete milyen szinten van kialakítva, mert az ide látogatók ez alapján is megfogalmaznak egy véleményt Komló városáról. Tehát összességében elmondhatom, hogy Komló városa folyamatosan épül, szépül, eredeti tervek szerint haladunk a munkálatokkal. Bízom abban, hogy terveink megvalósításához megfelelő erővel, energiával és hittel rendelkezünk, és bízom abban is, hogy a megfelelő források is rendelkezésre fognak állni, Komló fejlődését ebben az ütemben tovább tudjuk folytatni.
0: Polgármester úr, köszönöm.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Pécska Félánytól legközelebb a szokott időben, holnap 3 óra után jelentkezünk. Most délután 5 óra van, meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, aztán jönnek a brit lánykák, a Sugar Babes és a Hole in the Head.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron?

0: A közönség így a város múltjának, kulturális örökségének csaknem 2000 évét járhatja be, a római kori sírkamráktól a kortárs művészetig. A pécsi programok is böngészhetőek már a rendezvény hivatalos oldalán, a muzej.hu-n. November 1-jéig meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. A csütörtöki kormányinfón az hangzott el, a pénzügyminisztérium kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. A kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok 1/5-énél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az eddig kapott kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is tapasztalták a szőlőkabóca lárvák tömeges kelését. A növényvédelmi hatóság ezért közzétette az idei év első védekezési felhívásait. A védekezés valamennyi a fitoplazma fertőzéssel érintett területen kötelező. Az amerikai szőlőkabóca a fitoplazma fő vektora, a fiatal lárvák elleni védekezés pedig kiemelt jelentőségű, mert ilyenkor a lárvák még érzékenyebbek a növényvédőszerekre. A részletes védekezési felhívás Szigetvár, Gyúd és Siklós térségére már elérhető a Baranyai Kormányhivatal honlapján. Megkezdődött a Budapest-Pécs vasútvonal Ritszilas és Dombóvár közötti szakasz karbantartási munkáinak második üteme. A MÁV csoport közlése szerint a munkavégzés miatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett MÁV buszok szállítják majd az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Büntetést kell fizetnie a Carbonex Komlónak. A Kézilabda Szövetség etikai és fegyelmi bizottságának döntése értelmében a március 14-i Gyöngyös elleni, valamint az április 25-i Balatonfüred elleni meccsen elhangzott obszcén és sértő rigmusok miatt összesen 900 000 forintos bírságot kell fizetnie a klubnak.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Szombaton is folytatódnak a meccsek rally futamai. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzárra kell számítani. A részletekről a verseny hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Folytatódik az ivóvíz hálózat bővítése a Rengeteg utcában. A területen teljes útzár érvényes. Le van zárva a Péter utca egy szakasza is, a Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között gázhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Egy hidegfront hatására többfelé kialakulhatnak rövid záporok, zivatarok. Napközben sokfelé lesz élénk, erős a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben legfeljebb 30 fokot mérünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ani, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, neked jó pihenést, hiszen holnap már Szendi Hajni érkezik. Most indul több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, ez már a hétvégi zenei maraton a Best FM-en, a mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, ők pedig már a Sugar Babes, Hall in the Head.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Rövidesen folytatódik a hétvégi zenei maraton, sőt, mi több érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, hogy mikor tér vissza a kánikula, ez kiderül, de addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. A számom SMS-ben és Viberen keresztül a 30-as 889 Szentegy Hetes. Irány a 90-es évek, itt a Backstreet Boys.

0: tonight. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont néhány szóban a várható időjárásról. Holnap már felkészülhetünk a záporokra, az ivatalokra. Reggel 13, napközben a 28 fok a jellemző. Hétfőn hideg front, ott visszaesik a hőmérséklet napközben 20-22 fokra, viszont kedden, szerdán, csütörtökön már 28-30, a jövő héten hétvégén pedig 36-37 fokot mérhetünk. Az időjárás legfrissebb hírei után irány a 90-es évek, itt van Roy és Ádám.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Gyurit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébih károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezmagasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőségünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fent 0655551155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

Nézd, hogy ennek picikét gyűrök az ábrázat. A meccset néztél éjszaka, vagy mi volt? Na mindjárt jó van, kiderítjük, majd beszélünk erről is, meg egy csomó mindenről. Olyan sok mindenről azért nem, inkább zenéljünk, mint sem beszéljünk a következő órában is. Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Bestet. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinform-ban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Befem, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból. Hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag

0: Széles hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös oroszliban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Majdnem meggyanúsítottalak, hogy azért vagy biztos ilyen fáradt, mert csütörtök óta nézed a futballvilágbajnokságot.
4: Hogy nem? De aztán
3: rájöttem, hogy olyan vagy, mint a Churchill, az is mondta, hogy semmi sport. Mindezt tudja, az egyik kezébe egy szivar, a másikban meg egy konyak.
4: Hát hogy ne, csak
3: na,
4: így.
3: Így. Na hát akkor hát, ha még belőled is lesz egyszer majd
4: valaki.
3: Angol államfő. Na egyelőre még a Slim Fit marad, ami azt jelenti, hogy a következő órában ő játszik hip-hopot, és áremít itt a Best Ten, a Night Shift második órájában.
4: Hello.
2: A

0: Slim Fit. Én most csak így hangosan gondolkodom, tehát még mielőtt bárki majd engem megvádolna bármivel.
1: Tehát nem Jay-Z-ről és Punjabi MC-ről.
0: Hát Punjabi MC-ről, de. Na. Hogy a Punjabi MC az vajon a, nem tudom, a szőrös férfi mellkasokra volt nagyon rákattam, vagy az ezredforduló környékén, vagy csak úgy simán az amerikai tévésorozatokra?
1: Az indiaiak köztudottan nem szőrösek.
0: Hát akkor azért lehet, hogy ezért volt neki annyira szimpatikus, mert hogy, ugye hát ezt már mindenki tudja, hogy a Punjabi MC Mundiantu Bakke, az ugye Knight Rider.
1: Így van.
0: Kint maradj a kocsiban, és a
1: többi. Így van.
0: Michael, David Hasselhoff, igen, és a többi, és a többi. De már előtte, az előző albumára, amiből egyiket szóval a 20 legalább,
1: igen.
0: Ő a Magnum című tévésorozatnak a főcím zenéjét ugyanilyen bangrába feldolgozta. Hát az is tudjuk, azért Tom Selleck is ott azért el volt látva az szőrűleg.
1: Világ életébe.
0: Igen. A bajszosékrém, ugye, Thomas Magnum. Na, Slim Fit a lemezjátszó. Hogy, na, Slim Fit a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál.
1: Jay-Z szülőnappal? Vagy mivel mondom, hogy mindenben benne van a Jay-Z?
2: Ebben mikor volt? Ja, hogy az előzőben.
1: Jó reggelt kívánok! Szerintem te mégiscsak a foci VB-t nézes tikkában, vagy valami helyen vagy csúszva.
2: Csekettőt.
1: Cseke Katinka, az egy nagy narancsszínű. Na, egy elérhetőség pakkot légy szíves, dobjál ide az asztalra.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ és Limfit Hún.
1: Jó van. YouTube
2: elfelejtve.
1: Jó van, nagyon helyes.
2: És most a Facebook is erősödik. Nagy erőkkel.
1: Miért, oda mit csinálsz?
2: Semmit. Oda posztolom, hogy hol voltam mondjuk most csütörtökön, meg majd jövő hét után hova megyek.
1: Pest?
2: Igen.
1: Jó, azért nagy vonalakban körbe.
2: Nem, Buda igazából.
1: Jó.
2: És ahol a Rio meg a Zöldpardon volt, így van. Csak mégsem.
1: Petőfi híd segít.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Slim Fit.
1: Tehát akkor Kelly Rowland hiába kapacitál, akkor ma nincs work.
2: Így van.
1: Jövő héten? Se nagyon?
2: Jövő héten koncertre megyünk.
1: Helyes. Mikor?
2: Szombaton.
1: De előtte ugye ide ez.
2: Így van.
1: Nagyon helyes. Jó van akkor. Szabikám,
2: vagy
1: köszönjük
2: majd onnan megcsinálom távolba, mentálisan.
1: Igen.
2: Mentalistásan.
1: Nem akarsz élőben mixeket eladni nekem. Vagy hogy is volt az a Star Wars-a. Jó, Szabi, akkor ezt nagyon szépen köszönjük. Jövő szombaton pedig várunk vissza.
2: Így, így. Csáu, csáu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormány fő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve, kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választásról

0: korra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A lányoké lesz a főszerep a következő óra elején, és itt nem csak arra gondolok, hogy hölgy előadók jönnek egymás után, de hát itt lesz a Spice Girls, a Spice Up Your Life-val, rögtön utána jön Beyoncé a Naughty Girl-lel, és utána pedig a balatoni lány, Szikora Robertnek és a Walmart-nak köszönhetően, Király Viktor pedig a Fire-vel indítja ezt az órát.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Blast FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetiét, Patrice Russian 1983-as Forget Me Not című dalát, annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában, Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Eric Prydz vagy Eric Prydz? Tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló bulin ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton. Szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlősgazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok.

Best FM, a legjobb zenék. David Guetta tegnap előtt is, és tegnap is Párizs és Franciaország legnagyobb stadionjában, a Stade de France-ban zenélt Monolith elnevezésű világkörüli turnéjának keretein belül. Tegnap előtt is, és tegnap is, és hát mára is az összes jegy elkelt. Vagyis esténként közel 80 ezer ember megzenélt. Nem idegen tőle ez a helyszín, hiszen 2016-ban a Futball Európa-bajnokság nyitó és záró ünnepségén is fellépett már ebben a stadionban.

Best FM, a legjobb zenék, semmivel sem lesz a holnapi nap másabb, mint a mai. Úgyhogy akinek a mai tetszett, az örülhet, mert akkor holnap lehet ebből repetázni. Én azért mondjuk így júni 13-14 magasságára ennél egy picit jobb időt képzeltem el. Holnap 27 fokos nappali maximumra lehet számítani, meg arra, hogy bármikor elállhatunk, mert hogy zápor, zivatar bárhol, bármikor kialakulhat, mindez hideg fronttal és erős széllel is párosul majd vasárnap.

Best FM, a legjobb zenék. Volt persze a Walkman meg a Discman, de hát azért a hordozható zene lejátszást mégiscsak az Apple iPodja forradalmasította, amikor 2001. augusztusában piacra dobták. Az iPod már hivatalosan nincs, viszont ez a dal, ez még mind a mai napig egy igazi klubklasszikusnak számít, és hogy mi a kapocs a kettő között? Hát, hogy a világ leges-legelső iPodján ez volt az első dal, amit lejátszottak. Jön Spiller és a Groove Jet.

FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejtett.

Best FM, a legjobb zenék. Anneli Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wakefieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Anneli Emma Gordon, a nagyvilág csak Anneli-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, amit te vesztem.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Faithless élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Faithless, One Step Too Far-ral.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy nappal sikerült elkerülni a péntek 13-át, viszont akinek ez a mai szombat 13-a sem úgy sikerült, ahogy tervezte volna, ő valahogy még bírja ki ezt a 60 percet. Ennyi van már csak hátra a mai napból. Ebben az órában pedig jön majd a Soul to Soul, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, illetve Justin Timberlake Timbalanddal és a Sexy Back-kel.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

Best FM, a legjobb zenék. Baz Luhrmann második rendezésében, a Rómeó és Júliában a klasszikus történetet helyezte modern környezetbe. A Moulin Rouge esetében viszont modern dalokat hangszerelt át, hogy azok passzoljanak a századfordulós párizsi hangulathoz. Úgyhogy aki megnézi esetleg mostanában a Moulin Rouge-t, hallhatja benne majd a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit-et, a Police-tól a Roxanne-t, vagy éppen Madonna-tól a Material Girl-t. A Lady Marmalade érkezik.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a szombat, de holnap is hosszú napot nyomok, holnap is pihennék bikis, szóval minden úgy lesz, hogy hétköznap szokott lenni. 6-8-ig mixelünk, Chill Lounge és Deep House lesz majd, DJ Németi fog hozzám csatlakozni, és aztán maradok 8 után és egészen 7-ig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágereivel. Ennyi volt már a Night Shift, jön Gloria Estefan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

mond, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.